Magia akashvani lene jwenjik tain. Mato chitot ordun tans karma sum chu sokni sontok. Kasata ge chamba nor felne odzer sanajat.